0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

Az ecsmiadzini székesegyház harangját hallották. Ecsmiadzin az örmény apostoli egyház központja, Jerevántól 20 kilométerre. Az egyetemes egyháztörténet megállapítása szerint a kereszténység első magvait az Ararát fennsíkján Tádé és Bertalan apostolok vetették el. A katedrális helyét a legenda szerint maga Krisztus jelölte ki. Innen származik az ecsmiadzin név is, ami magyarul azt jelenti, ahová leszállt az egyszülött. A bazilika nem csak Örményország, hanem az egész keresztény világ egyik legrégebben épült temploma. Az eredetileg egyhajós, abszisos templom a 6. századtól már négykaréjossá testesedett a statika és az alaprajz arányrendjével művészi harmóniában. Az egyházat a 3. század végén világosító Szent Gergely szervezte meg, akit az örmény egyház fejévé katolikuszává választottak. 3. Terdát király 301-ben államvallásá nyilvánította a kereszténységet. Ezen a napon az ecsmiadzini székesegyház harangja az anyaországban és a diaszporában élő milliókat az örmény genocidiumra emlékezteti.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Nagy István, a Caravan Família alapítója és vezetője, aki családjával együtt több mint 2 évtizede dolgozik azon, hogy a cigány zenei hagyományokat hitelesen, ugyanakkor korszerű zenei nyelven szólaltassa meg. Nagy István pályája jóval a Caravan Família megalakulása előtt kezdődött, feleségével Farkas Ilonával korábban a Rományi Róta, majd Balogh Kálmán Romano Kokaló együttesének alapító tagjai voltak. Ezekben az években mélyítették el azt a zenei szemléletet, amely később saját zenekaruk hangzását is meghatározta. A Caravan Família különlegessége, hogy valódi családi együttes, a szülők és gyermekeik közös muzsikálása nem csak a színpadon, hanem a zenei gondolkodásban is egységet teremt. Az évek során sajátos hangzásvilágot alakítottak ki, amelynek alapját a cigány vokális hagyományok adják, ugyanakkor a flamenco, a blues, a latin és a balkáni zene elemei is természetesen épülnek be dalaikba. Nagy István mindig is fontosnak tartotta, hogy a cigányzenéről kialakult sztereotípiákat árnyalja. A Caravan Família egyik lemezének kísérő szövegében úgy fogalmaznak, a cigányzene nem csupán szenvedélyes és virtuóz, hanem lírai, elegáns, befogadó és mélyen emberi is. Céljuk, hogy ezt a kevésbé ismert arcát is megmutassák a közönségnek. A zenekar repertoárja nem egyetlen cigány népcsoport hagyományaira épül, dalaik az európai cigány kultúra különböző zenei rétegeiből merítenek, miközben saját feldolgozásaik és szerzeményeik révén egységes, könnyen felismerhető stílust hoznak létre. Munkásságukat a hagyomány tisztelete és az állandó megújulás egyszerre jellemzi. A Caravan Família az elmúlt években számos rangos hazai és nemzetközi koncerten lépett fel, lemezeiken pedig folyamatosan új színekkel gazdagították zenei világukat. Miközben nyitottak más műfajok felé, mindvégig megőrizték azt a családias hangzást és közvetlenséget, amely a kezdetektől sajátjuk. Nagy István munkássága jól példázza, hogy a cigány hagyományok megőrzése és a folyamatos alkotói megújulás nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő törekvések. A Caravan Família zenéje hidat épít kultúrák és generációk között, miközben hiteles képet ad a cigányzenei örökség gazdagságáról.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Karaván Família felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Augusztus 9-én a hónap második adásában is válogatás műsorban mutatjuk be az év első felének legérdekesebb riportjait. Ajánlom is mai témáinkat egy-egy mondatban. A román nemzetiség közösségeit szolgálja évtizedek óta. Elismerték a Békésvár megyei Kozma János munkáját. Kitalálták, megírták és előadták. A magyarországi szlovák nemzetiségi oktatás volt a témája a tudományos diákversenynek Békés Csabán. Szakmai nap a felsőoktatásban tanuló magyarországi horvátok számára. Májusban Budapesten találkoztak a Collegium Croaticum diákjai. Majd 800 féle nedű mérettetett meg. Mecsek Nádasdor rendezték a magyarországi németek borversenyét. 4 különböző tájegység koreográfiáját is megtanulták. A battonyai szerb néptánctáborban pörögtek a szoknyák. Mert kell egy hely, magyarországi ősbemutató volt a budapesti szlovák gimnáziumban. A Padlás című mese musicalt játszották szlovákul. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, Kozma János éppen 40 éve a Főhajá Romülnyeszka román hetilap munkatársa, emellett a Magyarországi Románok Sakszövetségének elnöke, tagja a Gyulai Pro Musica Román Kórusnak, és 2022 óta a Körösszakálli Bihari Általános Iskola és két tanítási nyelvű óvoda igazgatója, ahol mindent megtesz azért, hogy a diákok megőrizzék a helyi hagyományokat, és megtanulják a román nyelvet. Tavaly decemberben Békés megyében a Nemzetiségek napján az ő munkáját is kitüntetéssel ismerték el. Kozma Jánost Bekán Anka kérdezte.
1: Az az igazság, hogy nagyon meglepődtem, amikor megkértek, hogy vegyek részt ezen az ünnepségen. Nem számítottam rá, hogy meg fogom kapni. Én amit eddig tettem a hazai románságért, soha nem azért tettem, hogy bármilyen kitüntetésre számítottam volna. Ezek a dolgok, amiket én tettem, ezek mind számomra ilyen hobbiként működtek, mert egyrészt szeretem az anyanyelvemet, szeretek az emberek között lenni, és természetesen a románság körében lenni. Amiért kaptam ezt a díjat, feltételezem, hogy azért, hogy a hozzáállásom miatt, hogy nagyon sokrétű munkát végeztem. Ha nem is olyan kiváló munkát, de nagyon sokrétű munkát. Amikor több évtizeddel ezelőtt nagyon örültem, hogy külső munkatársa lehettem a hazai románlapnak, és a sportrovatba írtam, meg hát vezettem, és akkor is nem csak a hazai román településeken fordultam meg sportrendezvényeken, hanem Romániában is voltam például Helmut Dukadámnál, mindjárt amikor megnyerték a BL, illetve az arabi sportiskolában is készítettem egy óriási interjút, és a hazai románság körében is. Sokat mozgok a románság körében. A sakversenyek már 16 éve működnek, eleinte nem volt könnyű összeszervezni a dolgokat, most meg hát úgy érzem, hogy automatikusan, majdhogy nem automatikusan működnek ezek a versenyek. Rám kérdeznek sokszor, hogy mikor szervezzük a következő sakversenyt. És ezek nemzetköziek, amelyeken romániai és szerbiai román barátaink, testvéreink is részt vesznek. 2022. május 2. óta a Körösszakálli Általános Iskolának vagyok az igazgatója, és hát itt is igyekszem mindent megtenni azért, hogy tényleg egy nívó színvonalas iskola legyen, és ennek természetesen a kollégáimnak köszönhetek minden elért eredményt. Sokszor nem is kell különösebben jelölni a feladatokat, hanem önként vállalják, és szívesen le a kalappal, hogy milyen testületnek vagyok a vezetője, de nem csak a pedagógusok, hanem maguk a technikai dolgozók is. Örülök neki, hogy románnak születtem, édesapám és édesanyám is mékeléki román volt, én is annak vallom magam. Nagyon sokan ismernek engem, főleg Gyulán, de akár országszerte, és bárki bármikor kérdezte, hogy én ki vagyok, mi vagyok, mindig el szoktam mondani nekik, hogy magyar állampolgár vagyok, de román nemzetiségi, és én erre büszke vagyok, hogy román nemzetiségi vagyok. Ami a probléma, hogy sajnos, de nem csak a románság, hanem az összes nemzetiség, ami asszimilálódik. Megállítani nagyon nehéz, mert a fiatalság ugyebár az inkább a városokban telepszik le, de én úgy látom, hogy a kormányzat mindent megtesz azért, hogy a nemzetiségek fent tudjanak maradni, és tovább tudják élni a nemzetiségi életüket.

0: Áprilisban a Békéscsabai Szlovák Iskola adott otthont annak a megmérettetésnek, amelynek témája a magyarországi szlovák nemzetiségi oktatás volt, és amelyen általános iskolások, gimnazisták és egyetemisták vettek részt. A verseny 2003-ig nyúlik vissza, az idei már a 17. volt. Dózsa Zenta összeállításában először az általános iskolások kategóriáját a zsűri elnöke és a verseny egyik szervezője, Rágyanszky György értékeli.
1: Jó pár év kihagyás után sikerült versenyt szerveznünk a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetében. A pandémia alatt csak írásbeli fordulók voltak, és most volt lehetőségünk arra, hogy újra láthassuk a gyerekeket szóbeli fordulóban. Nekem arra volt lehetőségem, hogy az első kategóriában, tehát 7. és 8. osztályos gyerekek között zsűrizhessek, tehát az ő dolgozataikat olvashattam. Gyakorlatilag úgy épült fel ez a verseny, hogy közzétettük a felhívást, a felkészítő pedagógusok és a diákok láthatták, hogy milyen terjedelmű munkát kell megírniuk, ajánlottunk nekik szakirodalmat, téma lehetőségeket, ami ebben az évben a szlovák nemzetiségi oktatás 75. évfordulója volt, hiszen nemrég ünnepeltük ezt az évfordult, és még a kiíráskor ez nagyon köztudott volt, és teret adtunk a gyerekeknek arra, hogy arról írhassanak, amit nagyon jól ismernek, ez pedig az iskolai környezet, a különböző hagyományőrző szakkörök, az iskola története, egy-egy pedagógusnak a munkássága, és hát eltérő munkákat kaptunk ezekben a témakörökben, és nagyon örültünk annak, hogy jól felépített dolgozatokat olvashattunk, tehát volt bevezető, sokan készítettek interjút, és utána a végén össze tudták foglalni a tapasztalataikat, vagy mik voltak azok az új információk, amiket mondjuk egy interjúból megtanulhattak, és a mai nap során a diákoknak lehetőségük volt arra, hogy prezentálják a dolgozataikat, előtte kaptak egy bírálatot a zsűritagoktól, volt, aki kérdezett is, ezekre a kérdésekre választ is kaptunk.
2: És ez nyilván nagy kihívás lehetett a gyerekeknek, hiszen a dolgozatot is szlovákul kellett megírniuk, illetve a prezentációik is szlovák nyelven voltak.
1: Nagyon szépen teljesítették a feladatot, és sokan plusz hozzáadott értéket is adtak a prezentációhoz, hogy nagyon sokszínű előadásokat hallhattunk, mint zsűritagok.
2: A zsűri további tagja, István Anna, mit tenne még hozzá? Hogyan értékeli a versenyt?
3: Majdnem mindegyik gyerek szinte kívülről tudta a prezentációját, és közben látszott rajtuk, hogy nagyon élvezik azt, amit csináltak, hiszen olyan témákat választhattak a nagy témán belül, ami tulajdonképpen az ő életüket is jellemzi. Tehát nagyon sokan járnak citera zenekarba, játszanak színjátszókörben, tehát a délutáni foglalkozások nagyon sokszínűek ezekben az iskolákban, és a pedagógusok borzasztóan sok energiát tesznek bele abba, hogy a gyerekek ne csak az iskolai élményeiket vigyék magukkal, hanem igyekezzenek színesíteni az ő tudásukat, megtalálni a saját útjukat. És ez látszott, szerintem ez az egyik legfontosabb a jelenléti versenyeknél, hogy a gyerekek egyrészt megismerhetik egymást, megismerhetik azokat az iskolán kívüli tevékenységeit, ami jellemzi az iskolát, és együtt lehetnek, és bemutathatják azt, ami tulajdonképpen az ő életük, és ez örökre meg fogja határozni az ő jövőjüket.
2: Az általános iskolák kategóriában a szarvasi Tóth Zádor nyert.
4: Na známosť sa všetkým dáva, že náš cisár pán mladých chlapcov na vojnu povoláva.
5: Dobrý deň, volám sa Zádor Tóth. Som žiakom 7. ročníka.
2: Meg vagy elégedve a mai prezentációval? Izgultál?
6: Hát az elején kicsit izgultam, de utána meg már belejöttem, és örülök, hogy jól sikerült. Én a színjátszóra beszéltem, és azon belül, mikor kezdtük ezt a színjátszót gyakorolni, hogy milyen tanárok vezették be, és hogy milyen örömmel tudjuk csinálni a szakkört.
2: És akkor végül megfogott.
6: Igen, azért is választottam. Meg járok már 2 éve, és örülök, hogy ezt csinálhatom, és remélem, hogy a másik iskolában is tudom majd ezt folytatni.
2: Mennyire vagy megelégedve a mai prezentációval?
7: Nagyon izgultam.
2: Külön díjat kapott a Sátor Alja újhelyi Szikszai Flora Elizabeth tanuló.
7: Első nagy versenyem így szlovák nyelvi térben. Ahhoz képest, hogy mennyire izgultam, ahogy említettem, szerintem így is jól teljesítettem.
2: Szépen beszél szlovákul. A következő években mit tervezel?
7: Egyelőre még nem vagyok biztos abban, hogy minek szeretnék tovább tanulni, Viszont a szlovák nyelvet úgy szintén tovább szeretném vinni a jövőmbe. Szlovák iskolába is szeretnék, középiskolába vagy gimibe, azt még nem tudom. Viszont a szlovák az egy nagyon fontos nyelv az életemben, és nagyon fontos szerepet tölt be.
2: Hogyan értékeli a mai verseny a színvonalát?
8: A mai versenyt ugye a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete hirdette meg, tudományos verseny.
2: Szabóné dr. Marlok Júlia a második és a harmadik korcsoportot, vagyis a középiskolásokat és az egyetemistákat értékelte.
8: Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ilyen versenynek is színteret adjunk tanulóink körében, mert hogy a hagyományos versenyeken túl ezen a versenyen például megtanulnak tapasztalatokat szerezni kutatás témájában is, nem csak feldolgoznak egy-egy szlovák nemzetiséget érintő, főként az oktatást érintő témát, hanem belecsempészhetnek olyan dolgokat is, amik kifejezetten érdeklik őket, tehát olyan széles spektrumát kínálja a témának, hogy mindenki megtalálhatja a leginkább érdeklő területet ezen belül. Találkoztunk például azzal, hogy az egyes iskolák milyen tevékenységet végeznek annak érdekében, hogy az identitástudat a tanulók körében minél szilárdabbá váljon, illetve hogy a szlovák nyelv minél tökéletesebb elsajátítása tudjon megvalósulni, nem csak a tanítási órákon, hanem azonkon túl is, szakkörök formájában, táborok formájában.
0: A versenyen a középiskolások között az első helyet a békéscsabai Cserenyec Hanna szerezte meg, míg az egyetemi hallgató kategóriájában első helyen végzett a Szegedi Tudományegyetem hallgatója Gergő Marcell.
9: Tam, gdje szó moje korene, rájom tú zem nazveme, tam, gdje

0: kde našiel som cit,
1: lásku i zmierenie.
2: Kde národ môj pradávny,
3: no večne mladý,
2: učil ma pokore
4: i prekonať pády.
3: Tam sú moje korene.
1: Kde matkina neha a otcova múdrosť
5: všetko zlé zaženie.
2: Tam vo zvenách lúk i pastvín,
3: tam spočiniem.
4: Tam moja duša zaspí.
6: A Collegium Croaticum a magyarországi horvát közösség egyik oktatási intézménye, amelyet az országos horvát önkormányzat 2022 óta tart fent budapesti és pécsi diák kollégiumként a felsőoktatásban tanuló horvát fiatalok számára. A 14 hallgató évente többször találkozik, közös programokon vesz részt, tudta meg Pavlekovics András a Collegium Croaticum igazgatójától, Proszenyák Istvántól és a szakkollégium munkatársától, Kovács Milántól, aki a Mit tudsz Horvátországról elnevezésű vetélkedővel várta a fiatalokat.
7: Minden évben a hallgatóink részére egy-egy szakmai napot szervezünk. Az első fél évben Pécset, a második fél évben pedig általában május hónapban Budapesten. A mai napra is egy ilyen szakmai napot szerveztünk hallgatóink részére, és a délelőtt folyamán az Országos Horvát Önkormányzatnak a székhelyén a Bíró Lajos utcába vettünk részt egy kis látogatáson, ahol megismerhettük az Országos Horvát Önkormányzatnak a székhelyét, magát az intézményt, illetve betekintést nyerhettek hallgatóink az Országos Horvát Önkormányzat munkájába, önkormányzatnak az alakulásával kapcsolatban, a múltjával kapcsolatban kaptak egy tájékoztatást, illetve hát az Országos Horvát Önkormányzat elnöke, Balics Szilveszter pedig vázolta a horvát önkormányzatnak a céljait és a következő időszaknak a terveit. Aztán az ebéd, közös ebéd után Horvátország magyarországi nagykövetségén vettünk részt egy látogatáson, egy nagykövet úr bemutatta a nagykövetségnek a munkáját, a céljait, ismertette, hogy Magyarországon hány olyan intézmény van, ugye a konzulátus, a tiszteletbeli konzulátus, és ezek hogyan működnek, illetve azt, hogy milyen szerepe van a nagykövetségnek a két ország politikai és egyéb vonatkozásában. Most a napot pedig a Kroatikával közösen megrendezésre kerülő krokvízzel zárjuk majd. A 14 hallgatóból, ugye, ami összességében van a két intézményünkben, ma 12-en voltak az egész nap folyamán itt-ott jelen, de volt, aki közben még vizsgázott, volt, aki most már lassan utazik hazafelé, mert holnap elfoglaltságai lesznek, ezért de 12 fővel ma itt tudtunk lenni.
8: Milyenek a visszajelzések?
7: Nagyon jók, pozitívak. A visszajelzések is már most arra ösztönöznek a hallgatók, hogy szervezzük a jövő évet is, hogy mindenképpen kell újra egy napot itt Budapesten összeállítanunk, mert ez mindig nagyon jó a számuk.
8: Ilyen rendezvények vannak még, milyen közös találkozások?
7: Amit mindig évente megszervezünk, ez az első fél évben a pécsi rendezvényünk, ami ugyanígy egy napos rendezvény. Ez a horvát nyelv és irodalom napja, magyarországi horvátok történelme, vallása és egyéb olyan érdekes téma vagy a nyelvészet, ami kapcsolódik ahhoz, hogy egy kicsit jobban megismerjék saját nyelvüket. Másik ilyen rendezvényünk ez a budapesti a második fél évben, de természetesen a hallgatók részére az év teljes évben biztosítjuk azt, hogy hozzáférésük legyen, illetve tájékoztatjuk őket a különböző horvát önkormányzatok, illetve helyi horvát intézmények rendezvényeiről. Ezekre is elkísérjük a hallgatóinkat, illetve ezen önállóan is részt tudnak venni a hallgatók.
8: Egyik kvízről a másikra?
9: Így van. Most megtartottam egyet, és rohanok a csapatomhoz a törzsnapunkra, és amit minden szerdán játszunk, 7:30 kvízt, arra indulok.
8: Mióta tart ez a szenvedély?
9: 8 éve most már, hogy hetente több játékot is játszom.
8: Ma horvát nyelven zajlott, ez nehezítő tényező?
9: Mindenképpen olyan szempontból nehezítő, hogy nehéz eltalálni a kérdéseknek a szintjét, hogy ne legyen túl gagyi, vagy túlságosan nehéz, és mindenki megtalálja azt, amiért jött, és senki nem menjen úgy haza, hogy semmit sem tudott. Ezt nagyon nehéz eltalálni, de ma minden kérdésre kaptam jó választ, és ez egy olyan visszajelzés egy kvízírónak, ami szebbé fogja tenni nem csak a napját, hanem a hetét is.
8: Annál is inkább, mert horvát egyetemisták voltak itt, illetve a Collegium Croaticum lakói.
9: Nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen olyan kérdésekre is tudtam,

0: épület, szóval érdekes volt.
1: A régebbi generáció valószínű tudja, mivel hogy ez a régi horvát-szerb iskolának a kollégiuma volt, egy gabonakereskedő háza.
0: Igen, ez is szóba került, és akkor pont az igazgató úr is mondta, hogy ő még anno ott lakott. Érdekes volt, hogy mennyire átalakítottak egy kollégiumot, és szinte lehetetlen volt elképzelni, hogy ez valaha egy kollégiumként funkcionált.
1: Kollégium kroatikum épülete is Pécset, egy horvát óvoda volt, és most egy impozáns épület.
0: Abszolút, azt is lehetetlen elképzelni, viszont lehet mondani, a mai állapotában kicsit jobban tetszik mégiscsak a lakóhelyünk, meg hát a belvárosban van.
1: Senki nem akar diplomáciai szolgálatba lépni az egyetem után?
0: Gondolnám, mindannyian inkább így a mindennapi általános munkakörökben tervezünk elhelyezkedni.
1: Te terveid az egyetem befejezése után?
0: Én tanárnak tanulok, és remélhetőleg majd egyetem után el tudok helyezkedni egy horvát iskolában. Ezek a terveim, az, hogy hol, az meg kiderül 2 év múlva.
1: Igénybe vett az a nemzetiségi ösztöndíjat?
0: Igen, igénybe vettem, azért jól jön így az egyetemi tanulmányok mellett, meg főleg úgy, hogy egyedül élünk szülők nélkül, szóval jól jön.

0: Az ország minden borvidékén élnek és dolgoznak magyarországi német borászok, akik összetartanak, segítik egymást. Országos borversenyükön, Mecseknádasdon idén tavasszal rekordszámú több száz borász vett részt. Az eredményhirdetés az év fénypontja a vincellérek számára. A rendezvény főszervezője a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata mellett a Mecseknádasdi Szőlő és Bortermelők Egyesülete Slap Csaba vezetésével. Arnold Krisztina beszámolója következik.
1: A jellegzetességek ebben az évben, hogy gyönyörű borok érkeztek, könnyű, szőlészetileg szerintem egy könnyű évjárat volt, könnyebb, mint az előző, amikor nagyon szárazság, aszály volt, könnyebb volt, és hál' Istennek a borversenyünkre rengeteg bor érkezett. Debrőtől keresztül,

0: villany, mosgó, és még egyekről, mórról, minden. Mondhatom azt, hogy az egész országból érkeztek hozzánk borok.
1: Hány minta érkezett idén?
0: Az idei évben 782 minta érkezett.
1: Ez rekord?
0: Rekord, mondhatom azt, hogy rekord, és a csapatom nélkül nem tudtuk volna ezt megcsinálni.
1: Hogyan oszlik meg ez?
0: Hát a fehér mindig előnyt élvez, és látjuk ezt a világpiacon is, ami történik, hogy a fehér az előnyt élvez. 377 volt a fehér, és a rozé, Schiller és a vörös volt 300 akármennyi.
1: De ez nem volt mindig így, hiszen 30-40 éve, amikor elkezdődött ez a verseny, ez pont fordítva volt.
0: Világtrend megváltozott, eddig a vörösök voltak előnyben, jelenleg most nagyon a fehérek vannak előnyben. A 782 mintából mondhatom azt, hogy a minőség az annyira változik, hogy csak 56 olyan van, aki nem kapott semmit. Most a semmit is úgy értjük azt, hogy ők is kaptak egy értékelést, őnekik is megértük azt, hogy mi az, amire a borra kell figyelni, de ha megnézzük, ez még a 10%-ot sem éri el.
2: Erdős Pince, Rajnai Riesling 2025-ös évjárat.
1: Az erdős borászat idén is nagyon sikeres volt a magyarországi németek borversenyén. Soroljuk csak fel, mi mindent nyert a pincészet?
3: Hát a 2025-ös zöld Veltellinivel, a 24-es cselszögi fűszeressel és a 25-ös Rajnai Rieslinger aranyérmet nyertünk. Azon kívül másik öt borom ezüstérmes lett, Rajnai Riesling pedig külön díjat kapott.
1: Nagyon sokszor találkoztunk már itt ezen a borversenyen. Mi vonzza önt ide minden évben?
3: Megadják a módját a díjátadásnak, tehát nagyon barátságos hely, színvonalas. Tehát én, mint alföldi, hogy én itt eredményt tudok elérni a dunántúli borvidékeken, ilyen borverseny, ez nekem egy külön elismerés, külön öröm. És ezért szívesen küldöm a boraimat megmérettetni.
1: Mit tanult az ember itt ennyi év alatt?
3: Ugye az Alföldön mi is tudunk jó borokat készíteni, megnyugtató a számomra.
1: A Soltvadkerti borászok közül van több, aki még így a magyarországi németek között részt vesz ezen a versenyen?
3: Így van, a mai nap is többen kaptak aranyérmet, itt népszerű vadkerti berkekbe is ez a verseny, igen. Wittmann testvéreknek köszönhető, hogy az ázsiója megnőtt az alföldi boroknak is, és ő egy igazi húzónév, egyre többen próbálják követni az ő módszereiket, és én úgy gondolom, hogy a kiskunsági borászatok a piacon is egyre sikeresebbek.
1: Lehet azt mondani, hogy ez a verseny által is összetartóbb lett ez a közösség, a magyarországi német borászok közössége?
3: Így van, tehát mivel ez egy óriási borverseny, tehát ugyanannyi bor van szinte, mint a magyarországi borversenyem. Ugye minden borvidékről van itt szinte bor, mint a Soproniról is hallom, hát Tokaji is, tehát ez az egyik legnagyobb borverseny Magyarországon, az első háromban benne van szerintem.
1: Ilyenkor most ennyi év után minden évben itt van, már így ismerősként találkozik itt a résztvevőkkel, már tudja, hogy itt lesz a helyem, itt ülnek ezek, itt ülnek azok.
3: Hát azért minden évben nem tudok eljönni, de igazából rengeteg ismerős arcot látok. Köszönnek, megismernek, ez egy külön öröm.
0: A Mecsekládosdi Bortelmerők Egyesülete, ők mindenkiben próbálunk segíteni. Hogyha erre kérdés van, szívesen elmegyünk és tanácsot adunk, hogy mit csinálnak a boraikkal. Egy borzasztóan jó csapat áll mögöttem, aki nélkül nem tudtam volna megcsinálni, és azt gondolom, hogy ennél többet nem is szeretnénk. Mi a magyarországi németeknek, tehát a sváboknak csináljuk az országos borversenyét, és szeretnénk is ez maradni. Mi nem szeretnénk sem pénzzel, sem bármivel megvásárolt borverseny lenni. Mi csak egy jó kis borverseny szeretnénk lenni itt Mecsek-Nádasdon.
4: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

0: Idén az iskolapadból egyenesen a táncparketre vezetett az útja azoknak a szerb fiataloknak, akik részt vettek a 37. pattonyai szerb néptánc táborban. A helyi művelődési otthon nagy termében a verbászi koreográfus Vujcin Ljubomir irányítása alatt 80 fiatal tanulta az új lépésekkel teletűzdelt táncokat, koreográfiákat. Az izzasztó próbák egyikén járt Rádics Milenko, aki elsőként a főszervezőt, Nyári Melindát kérdezte.
1: Kiváló szakember, aki 35. alkalommal van a tábor élén, oktatja az új lépéseket, táncokat. Mely földrajzi területekről tanít?
2: Az idén is több koreográfiát fog színpadra állítani, szám szerint 4-et. Egy kis csoportot és 3 nagy csoportnak fog koreográfiákat betanítani. A kis csoport Bácska környéki táncokat fognak, és a nagy csoport pedig szarajevói tánc lesz, Budzsák és Kumanovopol.
1: Vagyis Bosznia-Hercegovinából van Makedóniából, illetve hát Szerbiából egy-egy koreográfia.
2: Ez is volt a cél, hogy legyen változatosabb, tehát különböző tájegységek táncait tudjuk bemutatni majd a záróestem.
1: Viszont addig elég sokat kell még izzadni, hiszen napi szinten 3-3 és fél órát gyakorolnak a gyerekek. Van elég energia?
2: Igen. Ugye a tánc mellett kézműves foglalkozást szoktunk még a gyerekeknek előkészíteni, ami most is így van, de például a tegnapi nap folyamán egyáltalán nem volt időnk ehhez hozzányúlni, mert a délelőtt is és a délután is táncolt el. A gyerekek tanulták a lépéseket, tegnap még együtt, és a kicsik is tanulták az összes lépést, tehát a hangsúly az most is a táncon van. Ma délelőtt jutott el a koreográfus odáig, hogy a tegnapi csoportbontást szerint ma már konkrétan az egyes csoportokkal tudott foglalkozni, és elkezdődött a koreográfia építés.
1: A Rockov Nóra tanárnő aláírásokat gyűjt. Ez sokat fog érni majd? Nem sokára?
3: Igen, nagyon sokat fog érni. Emlékben mindenféleképpen.
1: Ezek nyilván a táncosok aláírásai, nem csak tánccal foglalkoznak, hanem kézművességgel is. Konkrétan mivel?
3: Pólót batikoltunk, textilfilcekkel először is, tényleg azt rajzoltak rá a gyerekek, amit szerettek volna, nyilvánvalóan kapcsolódóan a táborhoz, és annak a szimbólumait, a szerbséghez kötődő dolgokat. Bőrös technikával fogunk megismerkedni, azt vezetik, de az elmúlt években agyagoztunk, makraméztunk, és mindenféle újabbnál újabb technikákat próbálunk ki. Nyilván, ahogy a csoportokat forgatja a koreográfus, úgy a többieket le kell kötni, úgyhogy ezzel itt ilyenkor kézműveskedünk, és kihasználjuk az alkalmat.
1: Vagyis a kézművesség is a néphagyomány egy része?
3: Ezen keresztül a szerb kultúrának a nyomait tudjuk valamilyen technikával megjeleníteni.
1: Most éppen ti voltatok soron, ez egy Szarajevó környéki szerb koreográfia. Táncoltál már ilyet?
4: Még nem, ez az első alkalom, viszont 2 éve volt ez a koreográfiánk, és szerintem ez egy nagyon dinamikus és eléggé kifejező koreográfia.
1: Látom, hogy elég jól ment. Nem először vagy itt, mi az új?
4: Az, hogy kevesebben vagyunk.
1: Ez jó?
4: Nem feltétlen, de jelenleg igen, ugye a koreográfia szempontjából.
1: Vannak természetesen más koreográfiák is, azokban is táncolsz?
4: Nem, viszont ha úgy adódna esetleg, hogy kéne, akkor természetesen rendelkezésére állok mindenkinek, főleg a koreográfus úrnak.
1: Ez neked nem akadály, hiszen hány éve is táncolsz?
4: 7-8 éve biztos.
1: Milyen a hangulat?
4: Kifejezetten kellemes szerintem, és nagyon jól összeszokik a csapat egy idő után. Nyilván vannak ismerős arcok, vannak újak, mindenki felé nyitunk. Szerintem ez egy nagyon jó tábor.
1: Először vagytok a táborban?
5: Már nagyon régóta járunk, olyan első osztály óta.
1: Milyen a tábor?
5: Nagyon jó, mindig jó szokott lenni.
1: Tanulni is lehet valami újat. Konkrétan most?
5: Mi most a Szarajevóba táncolunk, sok új lépés meg lehet benne tanulni, új szövegek, minden jó.
1: Később majd esetleg a batonyai tánccsoportban szerintetek lesz ebből koreográfia?
6: Szerintem igen, esetleg megpróbálhatjuk.
1: Nehéz?
5: Eddig nem. Az elején vagyunk még, de nagyon jó eddig.
1: De ki fogtok tartani?
5: Igen, mindig.
1: Tegyük hozzá, hogy a batonyai táncsoport gyermekei is itt vannak. Mit tanulnak a helyi táncosok?
2: Úgy kértem, hogy ne legyenek külön válaszva, bár valamilyen szinten azért keveri a Magyarország vagy a külföldről érkező csoportok gyerekeit egy-egy koreográfián belül, úgyhogy a 4 koreográfia mindegyikében részt vesznek. Ezek a táncok, amiket a hét alatt megtanulnak, mindenféleképpen itt maradnak nálunk is. Szerencse, hogy miután ezzel tudunk dolgozni, tehát én is utána az év folyamán, amit itt 7 próbája alatt is felvételeket készítek külön a lépésekről, illetve a koreográfiáról vagy a dalok megtanulása, azt utána az iskola gyerekeivel vagy a felnőtt tánccsoporttal tovább dolgozunk, és én megtanítom nekik.

0: Műsorunk záró riportjában egy színházi produkció magyarországi ősbemutatójáról hallhatnak összeállítást. 4 éves a Budapesti Szlovák Gimnázium Vertigo junior társulata. A diákszínpad szakköri formában működik, és minden tanév végén bemutat egy színdarabot. Idén júniusban a Padlás című musical magyarországi szlovák nyelvű ősbemutatóját tartották az iskolában. A premiért megelőző utolsó technikai beálláson Bencsik János kollégánk is ott járt.
1: Szuper! Álljunk meg egy pillanatnak a legvégén, amikor a Schlitzkobergó levenek, az legyen fél izé, legyen mindenki boldogabb. Úgy, mint az elején, amikor megérkeznek a szellemek, hogy jól feszítsétek ki a kezeteket, jó?
2: Miért éppen ez a darab? Jókai Ági színésznő, a drámakör vezetője, és egyben a Padlás rendezője.
3: Azért ez, mert azt gondoltam, hogy a gyerekek számára foglalkozni valamivel, ami ennyire komplex, tehát énekelni, táncolni, prózában helytállni kell, az mindig is egy nagy kihívás, nem csak nekik, hanem akár a professzionális vizeken evező kollégáknak is. És ezek a gyerekek különösen muzikálisak, nagyon-nagyon jól énekelnek, nagyon érzik a zenét, a táncokat. Éppen ezért úgy éreztem, hogy itt az idő 4 év után most rajtuk van a világ szeme, és azt szerettem volna, hogy tényleg megcsillanthassák a tudásukat ebben a félig mesében, félig musicalben. Ami nekem a legfontosabb volt, hogy felkészülési időben sokat beszélgettünk arról, hogy van-e túlvilág, van-e fölöttünk való, és azt gondolom, hogy a válasz az pozitív.
2: Tar Viktória, mi volt a szereped?
4: Én voltam a szellemek közül a herceg.
2: Miről szól számodra ez a darab?
4: Ez a darab számomra arról szól, hogy tudjuk elengedni a szeretteinket, és hogy bízzunk abban, hogy ők tényleg egy jobb helyen vannak, egy jobb társaságban, és hogy eljön az ideje mindenkinek, hogy ebben a helyzetben legyen.
2: A rádiós szerepét Liska Rafael játszotta. Számodra mit jelent ez a darab?
5: Mindenképpen a szeretteink elvesztése nagy szerepet játszik a darabban. Ezt éreztük rögtön az első pillanattól fogva, de nyilván a szerelem is megtalálható benne.
2: Mi volt a legnehezebb, és mi volt a legkönnyebb, hiszen azért egy musical az elég nehéz műfaj.
5: Hát a musical műfajában a legnehezebb mindig azt gondoltam, hogy maga az éneklés, meg a táncok, de így visszagondolva rá, hogy megcsináltuk, szerintem annyira nem volt durva. Nyilván nagyon fontos az egész színház területén, hogy egymást figyeljük, hallgassuk, és együtt játszunk. Tehát mindenképpen össze kell fognunk, hogyha a színpadon vagyunk.
2: Azon kívül, hogy szlovákul játszotok, nyilván akkor a nyelvi kompetenciátok is ezzel szélesedik, de ezen kívül mit ad ez a színház?
5: Egymást. Mármint a színésztársaimmal együtt szerintem jobban megismertük egymást a darab alatt, és hát nyilván nem csak a szakkörök alatt volt róla szó, de utána is például a kollégiumban rengeteget gyakoroltunk, beszélgettünk róla, tehát ez minket összehozott jobban még.
4: Ez nekem a érzéseimnek a kiélését jelenti, főleg amikor hétfőnként délután, így a hét kezdésénél esetlegesen kicsit az érzéseim betódulnak befele, akkor itt ki tudom engedni, mivel hogy olyanokat játszunk éppen, vagy olyan feladatokat csinálunk.
2: Miben segít még a színház?
4: Hát őszintén szerintem ez mindenkinél más, főleg úgy, hogy így megoszlik az, hogy ki hány éves köztünk, vannak akik nagyon kicsik, és vannak akik már ugye nagyobbak, belépnek a felnőtt korba, tehát mindenkinek más jelent abszolút. De amiben fejlődünk, azt szerintem legfőképpen az a csapatmunka. Már hogy megtanulunk együtt dolgozni, egymáshoz igazodni, és egymásra reagálni is.
3: Gyerekekkel dolgozni, főleg kamaszokkal dolgozni nem mindig a legegyszerűbb, viszont hiszem, hogy talán, hogyha egy kicsit is hagytam bennük valamiféle lenyomatot a színház szeretettel kapcsolatban, és csak annyit elérek, hogy bérletük lesz felnőtt korukban, egy színházba, vagy így ilyen módon is támogatják majd a kultúrát, a művészeteket, akkor már elértük a célt, hiszen itt nem az a lényeg, hogy kis színművészeket készítsünk fel, hanem az, hogy színház szeretet legyen.

Kedves hallgatóink, az Egy Hazában mai ismétlő adásának végéhez értünk. Nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Békés megyében kitüntetett Kozma Jánosról, a 17. országos szlovák diák tudományos versenyről, a Collegium Croaticum horvát diák kollégiumról, a magyarországi németek országos borversenyéről, a Battonyai szerb néptánctáborról, valamint a Padlás című musical budapesti szlovák nyelvű előadásáról. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. A szerkesztőműsorvezetőt Kis Mónikát hallották.

Este a tengeren. Frán Galovics horvát költő verse. Fordította Csuka Zoltán. Eltűnt a város, már csak puszta emlék. Szemünk előtt bíborban, aranyban és csontfehérben ég. Lármás csapatban hajón körül sirályok, s fehér tajték. S már itt az est, a tenger éber őre szemét kinyitja. A sík víz kapuja kitárul, és a szelek szárnyán újra vitorlát bontva szálhajunk előre. S csak röppenünk már, határt nem ismerve. Nincs vég előttünk, és nincs virradat. Csak éjjel és dal, hullám s holdvilág. Csak csend körülöttünk, s egyre így tovább. Új csillagot vált minden pillanat, és semmi több, a tenger végtelenje.

0: Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofi ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia sa vám v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Pred nami je dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V dnešnom nedeľnejšom opakovaní a výbere z programov uplynulých dní sa vrátime s Ivetou Hruboňovou, redaktorkou pondelkového a útorkového vysielania na jubilejný celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku, ktorý sa uskutočnil 26. júla v Banke. V tretej časti relácie odovzdám slovo Ildi Komákajovej, ktorá sa vypytovala učiteľky Čabianskej slovenskej školy Natálie Lopušniovej na plánovaný bezplatný denný tábor pre deti 2. stupňa základných škôl. Potom vám už ponúknem reprízu zo stredajšej relácie, v ktorej sme sa rozprávali o výskume slovenských priezvisk v Kiečoproni. Ak môžete, milí poslucháči, ostaňte aj dnes s nami. Ja vám aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegeduša prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie. Počúvate nedeľnejšie opakovanie a výber z programov uplynulých dní. Slovo odovzdávam Ivete Hruboňovej, redaktorke pondelkového a útorkového vysielania.
4: Tri v jednom, alebo jedna nedeľa, tri festivaly. Takto lákali Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská samospráva Novohradskej župy milovníkov folklóru do Banky. 26. júla sa tam konali 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Návštevníci teda mohli spoznať bohatstvo ľudových tancov, hudby i tradičnej gastronómie Slovákov v Maďarsku, ale podujatiu dominovali kroje. V programe Dary vám nesieme 260 účinkujúcich predstavilo ľudový odev Slovákov zo 46 miest a dedín v Maďarsku. Profesionálni fotografi robili fotografie týchto krojov, ktoré budú základom pre výpravný album Kroje Slovákov v Maďarsku. Ten plánuje vydať Zväz Slovákov v Maďarsku na budúci rok. Jedným z dvorných fotografov novohradských kultúrnych stretnutí je Jožef Homoga, člen spolku šalgotarianských Slovákov a ich priateľov. V galérii pri Banskom jazere každý rok nájdeme mnohé jeho snímky z histórie festivalov. Samozrejme, Jožef Homoga tiež fotil naše prekrásne kroje. Po práci ho oslovil kolega Ján Benčík.
5: Gyönyörű napra ébredtünk, és az idei évfolyam éppen olyan, hogy kegyes hozzánk az időjárás, és nem szakad az eső, mint az utóbbi évtizedekben, vagy az utóbbi öt évben legalább. Ön már a kezdetek óta itt van, mióta magyarországi szlovákok országos folklór találkozóját megszervezték. Azt hiszem, hogy már a kezdeteknél is itt volt. De ma sokkal több feladat hárult önre.
6: Hát igen, van nagyon nagy dolgot kellett végrehajtanunk, hiszen úgy volt szervezve, hogy a beérkező szlovák népviseletbe öltözött párok, emberek, azokat fotózni kellett, öt fotózt kellett összecsődíteni ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani. A helyszínek egyrészt a tájház, ami viszonylag ismerős volt, hiszen a magyarországi szlovákok megyasszonyi népviseletét, azokat ugye ott készítettük. De hát ezen kívül természetesen itt Bánkon mindig nagy forgatag van, hihetetlen nagy forgatag van. Magyarországi szlovákokon kívül nemzetközi csoportok is érkeznek, most is ciprusiak, ukránok. Ezek itt mindig hihetetlen nagy népszerűségnek örvendenek. Nagyon sokan jönnek ide. Ezek a kiállítások, amiket itt már több mint 10 éve szervezünk és kirakunk, látogatottak olyan szempontból, hogy aki elmegy mellette, az vet rá egy pillantást, ha csak egy pillantást is. Érdekesség természetesen, ez mind a szlovákságnak a története, emlékek, látják magukat, megjegyzik magukat, és mutogatják egymásnak, hogy képzeld el, én milyen fiatal voltam még itt, és hogy megváltozom, még ehhez hasonló.
7: Itt van a fényképezőgép a kezében. Amikor hazaér bánkról, akkor hány fényképet kell szelektálni, rendezgetni?
6: Hát azt nem tudom, hogy mennyit kell. Egyelőre még nem tudom. Azt tudom, hogy nagyon sokat fényképezünk ma. Nagyon sokat fényképezünk, de nem csak itt, hanem ugye mikor megkezdődött a fesztivál szerdán, Soboskőbe is ott is kellett fényképezni. Aztán Salgóterjembe két este.
7: Ez ugye a nemzetközi nógrádi folklór találkozó, vagyis a fesztivál, és 30 évvel ezelőtt megalakult ezzel párhuzamosan a magyarországi szlovákok országos folklór találkozója is. Egyebek mellett Ruzsenkának és a férjének köszönhetően. Ön hogy látja, mit jelent ez a fesztivál a magyarországi szlovákoknak, illetve ennek a kisközségnek?
6: A magyarországi szlovákoknak egy bemutatkozási lehetőség. Hihetetlen jó bemutatkozási lehetőség, és ténylegesen minden évben különböző csoportok, van, amikor kihagyja, van, amikor jön, van, amikor egymás után többször is jönnek ezek a csoportok. Ez nagyon nagy dolog. Bánk lefelnek egy szétveletes jó program. Forgatag van, itt járkálás, fürödnek, közben láthatják a programokat. Egy bánki községnek ez nagyon nagy dolog.
7: Öt fényképész fotózott ma, és a magyarországi szlovák népviseleteket örökítették meg. A terv az, hogy készül majd egy kiadvány. Nem is tudom elmondani, hogy végül is hány párt, vagy hány embert kellett ma fotózni, és milyenek a lehetőségek a kiadványba, vajon mindenkibe kerül?
6: Hát azt hiszem, hogy mindenki nem. De hát ez egy természetes dolog, hogy mindig túl van fotózva, hiszen a legjobbakat kell majd kiválasztani, mert hiszen az nem lehetséges, hogy mindenki kikerüljön. Ebben az évben biztos, hogy nem lesz lehetőség a kiadvány elkészítésére, de hát erről lesz készítve.
7: Hány embert kellett fotózni vajon hozzávetőleg?
6: Hát körülbelül 200 embert kellett fotózni, de az nem egy-egy képet egy emberről, hanem ott a bőlegény, menyasszony külön a kisgyerekek csoportba, a család, sok-sok. Azt még szeretném elmondani, hogy az öt fotós az egyrészt Naszvadról, Szlovákiából érkezett egy fotós barátom, aki már részt vett annak idején a magyarországi szlovák menyasszonyok, legények fotózásán is, akkor is besegített nekem. Ezen kívül Klenovicről is érkezett egy fotós, illetve a Nógrád megyei fotóklubban volt két barátom, akiket biztattam arra, hogy gyertek, amiből az egyik az kiállításom díjazó is van a Szeverényi Banni. Örülök neki, hogy már vége. Örülök neki.
7: A termés learatva.
6: Hát igen. Most már csak majd rendszerezni kell, és az még nagyon-nagyon nagy munka, borzasztó nagy munka. De hát meglátjuk. Ha még bírjuk idővel, erővel, egészséggel.
4: Rozhovor s fotografom Jozefom Homogom, členom spolku Salgótarjánskych Slovákov a ich priateľov, pripravil Ján Benčík.

0: Rákos keresztúrról jöttem. A fővárosban két kerületben hordtak, hordanak még ma is viseletet. Ez a Rákos keresztúr és Cinkota.
1: To už hovorí Rozália Papová Polerecká.
0: Ez az én viseletem ma egy templomi viselet, amikor gyászolok. Gyászoló viselet. Ez egy selyem öltöny, tulajdonképpen egy fekete szoknyával, fekete selyemkendővel, imakönyvvel, rózsafüzérrel, és ugye amiben sírjuk a bánatunkat, keszkenővel.
2: Honnan van ez a viselet?
0: Rákos keresztúron nagyon érdekesen legalább egy 20-30 évig nem kerültek elő a viseletek. Aztán megalakult az önkormányzat 1995-ben, majd rákövetkező évben 96-ban az asszonykórus, és akkor szép lassan előkerültek azok a féltve őrzött ruhák, amiket az asszonyok elődeik, anyáik és nagyanyáik hordtak. Gyakorlatilag Rákoskeresztúron nagyon sok viselet megőrződött, megmaradt. Volt régebben tánccsoportunk, a tánccsoportuk is eredeti viseletben táncolt, az asszonykórusnak is több rendruhája van. Hát ezek a anyáik és nagyanyáik viseletei. Hogy pontosan
2: ez... Magyarul ez eredeti? Tehát nem legyártották kép alapján, hanem ez teljesen originál, igen, amit megtaláltak.
0: Ez teljes mértékben eredeti. Ez onnan is nagyon jól látszik, hogy eredeti, hogy egy icike-picikét ugye szűköcske, egy icike-picikét rövidecske. A régebbi anyáinknak, meg a nagyanyáinknak nem volt ilyen hosszú derekuk, nem voltak ilyen válasak, mint mi. Ezért egy kicsit nehezebb találni olyanokat, amik még ma jó, de elmondom, hogy a 10-20 darab felsőből ez az egyetlen egy, ami úgy, ahogy rám jön, és hát nem látszik annyira, hogy picike már nekem. Igen, a szoknya is eredeti, az alsó szoknyák is eredetiek, a kötény is eredeti, minden régi eredeti.
2: Azért ezeknek az anyagoknak az a tulajdonossága is megvan, hogy egy idő után az idő elteltével avottá válnak, magyarul szakadhatnak, vagy esetleg talán nem tudom, hogy a moly. Tehát itt most arra vagyok kíváncsi, hogy hol tárolják, hol tudják ezeket úgy megőrizni, hogy ezek valóban megmaradjanak és ne sérüljenek, hiszen nagyon nehéz velük bánni, gondolom, a felvételnél levenni.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye régen nem úgy mosták az emberek a ruháikat, mint ma. Hogy egyszer fölveszem, leveszem, már mosom is. Régen gyönyörű szépen tárolták, a szoknyákat például összegurigázták, hosszába tárolták, fektetve, behúzva harisnyába, ilyen régi harisnyákba tudják azok, nem harisnyanadrágba, harisnyákba, és volt szerencsém egy olyan, hát 8 évvel ezelőtt egy ilyen régi, meghalt a néni, az utolsó percéig viseletbe járt. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a szekrényekbe szépen, színek szerint sorba föl voltak tekerve a szoknyák, föl voltak akasztva az ingek, sok-sok moly irtóval berakva, külön voltak a strikányok, a téli ruhák, a nyári ruhák, az ünneplős ruhák, a hétköznapi viseletek. Nem olyan bonyolult, mint amilyen bonyolultnak látszik. Tulajdonképpen egy bizonyos rendszerint tárolták, amit ma is csinálunk a saját modern világunkba, csak másképp fektették a ruhákat, vagy másképp tárolták a ruhákat. Kiszellőztették. Amikor jött a tavasz, akkor szépen kibontották a ruhákat, szoknyákat, kirakták a napra, majd összegöngyölték és visszarakták.

0: eljöttek ide többen viselettel, nem biztos, hogy maradnak a gálára, de hát az album és a könyv kedvéért mégiscsak ide jöttek. Hogy fogadták ezt a projektet, ezt a kezdeményezést?
1: Megmondom őszintén, hogy Rákos keresztül miután már 1950-ben Budapesthez lett csatolva, nálunk nagyon gyorsan kivetköztek az asszonyok, és nagyon gyorsan felvették a városi viseleteket. A viseletünk is kicsit leegyszerűsödött a környező településekhez képest, hiszen gyorsan bejártak dolgozni, már nem volt olyan kényelmes a sok szoknya, és én azt gondolom, hogy ez a rendezvény most nekünk, Rákos keresztúrnak, ez ilyen utolsó alkalom. Már alig vagyunk a faluba, akik, vagy hát úgy mondom, hogy faluba, de Rákos keresztúr, mint faluról beszélek. Alig vagyunk a faluba, akik még szlováknak vallják magukat, szívesen viselik a viseletet. Én például bárhol vagyunk, vagy bármilyen rendezvény van, én biztos elsőnek veszem föl, és utolsónak teszem le. És azt mondtam az asszonyaimnak, hogy jöjjünk el mindenképpen, bárhogy lesz, bármint lesz, mert ez az utolsó alkalmak egyike, amikor megörökíthetőek ezek a ruhák. És muszáj hozzá csatlakoznunk ugye az egész ország szlovákságához, és miután itt az egész ország szlovákságából merítve van a viselet, ezért örültünk neki, és mindenképpen boldogan jöttünk el, mert ezt meg kell őrizni.
2: Počuli ste rozhovor s Rozáliou Papovou Polereckou z Kerestúru.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 8-a, szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A mikrofonnál Avanesian Alex.
2: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

0: Tick tock, you don't stop.
1: A magyarországi világzene egyik jelentős képviselője a Besodrom zenekar. 1999-ben alakult. Nevének jelentése lovári cigány nyelven üld meg az utat, mint a lovat szokás, azaz indulj el. Balkáni és román cigány, illetve közel-keleti tradicionális zenét ötvöznek magyar zenével, és játszanak sajátos feldolgozásban, összeolvasztva különböző zenei stílusokat.

A zenekar elődje a Sógorkoma együttes, melyet Barca Gergely, Petti Kádám és Tóth József alapított. Az elnevezés arra utal, hogy Barca és Pettik egymásnak sógorai. Első fellépésük Besodrom néven 1999-ben a Diák-szigeten akkora sikert aratott, hogy még ugyanazon a fesztiválon többször is zenéltek.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: ...2000-ben megpróbálkoznak a Space Besodron formációval, amiben teret kap az elektronikus hangzás, a népi gyökerek, a DJ és a dob program segítségével modernebb, partisabb zenévé alakulnak. A zenekar G című lemeze még európai megjelenése előtt felkerült az angol világzenei szaklap top 10 listájára.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: 1994-ben szerintem, vagy 95-ben találkoztunk Derenken.
1: Hát ez ott akkor... találkoztunk.
0: Az ott a sokat. Nagyanyáddal is, ha jól emlékszem, meg anyukáddal. Igen. De akkor teljesen friss volt Lengyel Kápolna, ugye? 94-ben.
1: Igen. Hát 92 vagy 93-ban kezdődött el ennek az építése, vagy akkor fogalmazódott meg, és azokban az években lett felépítve. Ami érdekes azóta, hogy nagymamám 2013-ban 81 évesen meghalt, úgyhogy hát ő volt a mi családunkban az utolsó olyan ember, aki még Derenken született.
0: Akivel én még lengyelül beszéltem, régi lengyel nyelven.

0: na tom kapone srifruvač na kikere, ale keď be prešli to čim lodži,
1: nie veľok navpíralo.
0: A to obrusek na oltár, kikere, džeco, to šicko, jo za to pokupím a tak šumne vykladžem tam, pokúkali ešte ak šumnú.
2: Patrzyłam, tak, oglądałam piękną kaplicę, no, tak.
0: Tak, kaplickę szumnie wyjatujemy ze skwiatami. Ja i mój dom tam dolu był na pośrodku, jak stać zejdemy dolu, a potem kamy się stawiali, nowy budynek, a to zaś tam górę, gdzie no składali dolu. To tam był taki nowy szorus, co już tam nowe budynki były.
2: I do którego roku pani mieszkała w Derenku?
0: 42 roku my tu dojśli.
2: Jak było tu mieszkać w Derenku?
0: Jaj, tu bardzo dobre było. To taki dobre ludzi były. Jak tam u was. To tak do wiena potrzymali. Podzielili się ze wszystkim, co mali. Z chlebem, z pieniążmi się jedno drugiemu. Roboty, kiedy jedno najslo, uzgwarilo tamtemu, że no jest tam pracować, możemy iść, a wtedy tak iśli w jedno. Bardzo radzi, to taki Polacy byli jak wasi. Chudobina była wszędzie po świecie, a to się ospierili ludzie. No to ci Polacy tu się pracowali na tą drinkę. To po polsku nie tak traktować de drink, to drinka.
2: Drinka.
0: To drinka to liem po węgiersku drink. Polsku to drinka. To my wse tak wolali, choć między sobą stary ludzie, no idzie na drinkę, albo bula z na drinkę, a no poczekajcie, no jowe w Zakopanej chodzila, a tam jest jeden Jorek. A już się to pytala, aj culak tam ogze, no gwari dręcanski Jorek. Jo, ja to jo wtedy mnie po głowie uderzyło. Boże, to ci nasi dziadkowie z dakadzi stamać pochodzą ze z górok, skadzi ten dręcanski Jorek czuri.
2: To dlatego no. Wam się tutaj tak dobrze żyło w tych górach, bo tak było tak, radzi tam u was.
0: Tak, tam dakadzi u górok się dojśli. To już my tak już pre ona celi tą gwarę, bo nasi stari dziadkowie i oboci, mój stary ojciec, a stara mać, nie tak warili osprawiać jak my, rędecznie tak po polsku jak wy. A kiedy do Zakopanej je posla, to tam tak się dogwarali.
2: Przychodzi pani tu co roku na odpust?
0: Ja każdy rok chodzim tu. A to ten kaponec, jak to my...
2: Kaplica.
0: Kaplica, no. To jo pocyfruję. Jak to gwaru po polsku? No ta mojego ojcowa mać, a ojciec tu lezą. A dochodzie każdy rok, bo to tak nam dobre panie, takich ludzi. Tu widzimy, co z pomiędzy nos dachy i warusz. No ciebie jak to, krew z krewu.
2: Krew z krwi.
0: No ale kiedy darmo, hejcie, tato, już teraz się osprychlimy. Ja, jaka to szumna drinka była.
3: Kábubenko József,
4: nie, Budinski
3: Terezia.
4: És hogy a kábubenkó József miért volt? Nagyon sok bubenkó volt Derenken. És hogy honnan jött a ká? Mert volt M-bubenkó, ja. Mizera bubenkóka. A ennek is van egy érdekes története, ennek a kábetűnek. Következő, ez onnan kábubenkó, mert a ká az azt jelenti, hogy kúti bubenkó. És mitől kúti? Attól kúti, hogy az édesapámnak, tehát bubenkó József, kábubenkó József az én nagyapám. Édesapámnak az apja. Ő az én nagyapám volt. És ő szülei gyakorlatilag Derenken a falunak, ott volt a kerekes kútja.
3: Van egy kút.
4: Így van. És azért, hogy meg tudják különböztetni, és hogy ő lett a kúti bubenkó, mert hogy a kút innen jött a kábubenkó József. Hát érdekes, igen, talán még valahol meg is van az a hangfelvétel, ami készült, és soha nem felejtem el, hogy ennek van egy érdekessége, annak a kazettának, ami nálam megvan, és meg is fogom keresni, amit a Poznani Egyetem nyelvészkutatói készítettek egy hangfelvételt, és ez a felvétel arról szól, ahol nagymamám beszél, és ennek a lengyel ősi gurál magát a lengyel nyelvet kutatták, és ez azért készült, mert arra voltak kíváncsiak, hogy hogy beszélik, milyen a kiejtés, milyen szavakat használnak, hogy fogalmazzák a mondatokat, stb. És erről készítettek hangfelvételt, vagyis hogy beszéltek a nagymamámmal, ez erről készült, és ezt a tudományos kutatásokban Lengyelországban föl is használták ezt a beszélgetést, tehát pont egy olyan értéke volt, ami hogy 300 év után olyan ősi gurál lengyel nyelv hangzott el, aminek az volt a kuriózuma, hogy a derenki zárt közösség itt igazán teljesült be azáltal, hogy nem formálódott az évszázadokon keresztül a nyelv, hiszen egy olyan zárt közösséget alkottak, hogy meg ezáltal őrizték meg azt az ősi nyelvet, és sem a politika, sem a történelem, sem más egyéb változások nem tudták befolyásolni, igen, és hogy ez egy teljesen ilyen unikumnak számított. És hát, hogy őrizem a lengyel hagyományokat a családon belül, én is privátban nagymamámmal készítettem egy hangfelvételt, amit a mai napig őrzök, ahol ő elmondja lengyelül és magyarul az ő nyelvén, az ő lengyel nyelvén az élettörténetét, bemutatkozik, énekel, hogy honnan jött, kicsoda, micsoda, ezeket elmondja, és én ezt eltettem emlékbe, hogy már most itt az élő példa, hogy nincs közöttünk, de mégis van egy olyan családi hangfelvétel, ami ezt a mi múltunkat ilyen szinten is megőrzi, és tovább tudjuk vinni majd én a gyerekeimnek, és a következő generációnak a családon belül. És én a munkám során sem szakadtam el a lengyelségtől, hiszen jó kapcsolatot ápolok a Solidarnost Konfederációval Lengyelországba. Ezen belül, mivel kereskedelmi területen dolgozom, a Lengyel Solidarnost kereskedelmi szekciójának a vezetőjével nagyon jó kapcsolatot ápolunk, járunk egymásnak a rendezvényeire, én elég sokat járok Lengyelországba, is többször volt a mi meghívásunkra Lengyelországba, tehát így van egy ilyen élő kapocs. Hát azok a történelmi és kulturális, meg politikai értékek, amit mi azonos gondolkodású emberként kezelünk. Tehát, hogy ilyen dolgok is vannak, úgy érdekes, hogy ez mennyire így előjön meg, elmúlik, mikor milyen helyzet van, és nem beszélve arról, hogy valláskultúrai társadalmi helyzetben ez egy olyan fontos dolog, ami szerintem a két nemzetnek az identitását a hosszú távon tudja biztosítani. Nagyon sok olyan dolog van, ami nem csak a derenk kérdése. Én azt gondolom, ez olyan, mint amikor egy házépítkezésénél a fundamentum, hogy milyen helyre kerül, és ez hogy van megcsinálva. Tehát ezek a erkölcsi és morális kérdések azok, amik egy embernek a gondolkodását, a mentalitását, viselkedését meghatározza a jövőben, és hogy egy generáció milyen körülmények között nő fel, és milyen fajta impulzusokat kap, meg attitűdöt kap, azok pont ezeken a dolgokon keresztül jelenítődik meg az embernek az életében is, tehát akkor is mi ezt fontosnak tartottuk, hogy például legyen, igen, és hogyha el akar valaki menni, és nem szégyen az, hogyha valaki mondjuk keresztény ember, tehát ezek, mert ezek olyan dolgok van Magyarországon, meg a világban, hogy sok esetben az ember resteli, vagy félbeáll a kérdés elé, hiszen mint hogyha az bűn lenne, hogyha ő fölmeri vállalni azt, hogy ő mondjuk egy keresztény ember, és azt gondolom, hogy ezeket az értékeket, hagyományokat, kultúrát, identitást, ezt meg kell őrizni.
5: Nagyon sokáig tudnak beszélni, igen. De szerintem derenken kellene találkozni. Igen, valamikor hát nyáron.
4: Nyáron a derenki búcsún, igen. Hát ha kapok meghívást vagy tájékoztatást arról, hogy mikor lesz, akkor szívesen.